miért szül a baj, még több baj? Aki tartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne álltsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára vármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Hit me when I come, baby.
1: King of the bomb.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megvan a megállapodás, felszabadulnak az uniós források, még kellene az eső a földekre, napos felhős idő lesz. Demeter Dia vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról született megállapodás Brüsszelben. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be. A források feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint vállalkozások támogatására fordíthatók. A megállapodás részeként újra elérhető lesz az Erasmus program is a magyar egyetemistáknak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. Több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből látják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Még kellene az eső a növényeknek, a Hungaromet friss agrometeorológiai elemzése szerint az Alföldön egyre több felé tapasztalható a száj. Az őszi búza a legtöbb helyen a szemfejlődés, a repce a magképződés fázisában van. A szakemberek szerint a nyári kapás növények optimális fejlődéséhez további csapadékra lenne szükség. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják minden településen. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős. A legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 30-a, reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101 hét Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pitchbook.
1: Zajlanak a tárgyalások a pécsi repülőjáratok leállítása miatt. Nagyszabású gyermeknapra készülnek Pécsett. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Közleményt adott ki a pécsi önkormányzat, miután kiderült, a német partner június 10-től átmenetileg felfüggeszti a Pécs és München közötti repülőjáratok közlekedtetését. A Városháza tájékoztatása szerint az egyeztetések folyamatosak a járatok üzemeltetőivel, a tárgyalások pedig már zajlanak. Jövő héten nemzetközi befektetői egyeztetésre is sor kerül részvényesekkel, reptérvezetőkkel és légitársaságok képviselőivel. A Városháza közleménye szerint pénzügyi elszámolásról az elmúlt napokban nem volt szó, és minden partner elkötelezett a járatok további üzemeltetésében. Nagyszabású gyermeknapi programokkal várják a családokat vasárnap Pécsett a Zsolnai negyedben. A terület újra óriási játszótérré alakul át, ahol a központi téma idén az időutazás és a modern technológia lesz. Interaktív robotok, mesterséges intelligencia bemutató, helikopter szimulátor is látható és kipróbálható lesz. De nem maradnak el a látványos programok sem. Lesznek légvárak, óriás csúszda és ökolabirintus is. A programokról bővebb tájékoztató a Zsolnai negyed hivatalos oldalán érhető el. A pécsi közgyűlés megszavazta a Memmi Pasa fürdőjének állagmegóvását és restaurálását célzó munkálatok elvégzését. A döntés értelmében a város 25 millió forintot biztosít a műemlék felújítására, a városi költségvetés általános tartalékának terhére. A tervek szerint a forrásból többek között helyreállítják a lépcső melvédjét, az ülőpatkákat, a padlóburkolatot és a vízelvezető rendszert. A cél a műemlék hosszú távú megőrzése. Műsorváltozásról számolt be a Pannon Filharmonikusok. A zenekar csütörtöki közleményében azt írta, a június 4-i Rómeó és Júlia modern tánc adaptáció című balettzenei előadást táncos közreműködők nélkül üres színpaddal adja elő. A zenekar ott lesz és eljátsza az eredeti balettzene szerkesztett változatát. A történet követése érdekében pedig képeket vetítenek és narrációt alkalmaznak majd. Az előadással a társulat egyik célja a spórolás, a másik az, hogy felhívja a figyelmet lassan ellehetetlenülő anyagi helyzetére. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a koncentráció valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Ez az eredmény azt jelzi, hogy a minták alapján továbbra sem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése a következő néhány hétben. Június első napjaiban is folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. A NAV jelzései szerint a megye egész területén számíthatnak ellenőrzésre a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedők. Emellett kedden Berkesden keresik fel az üzleteket a revizorok. Csütörtökön pedig Sásdon, a Rákóczi úti élelmiszerboltokban várható az érkezésük. A szakemberek vizsgálják az online kasszák alkalmazását, a számla és nyugtaadást, valamint az alkalmazottak szabályos bejelentését is. Üresen álló önkormányzati lakások eladásáról döntött Komló önkormányzata a legutóbbi testületi ülésén. Az előterjesztés szerint egyszobás, zömében félkomfortos ingatlanokról van szó, melyek a Kazinczy utcában találhatóak. Ezeket többször is meghirdették már bérlésre, ám nem akadt rájuk jelentkező. Az ingatlanok közül több is leromlott állapotú felújítást igényel. Az értékesítésre kerülő lakások kikiáltási árát és az értékesítés feltételeit értékbecslés után állapítják meg. A második ütemnél tart a Szentlőrinci Bányászpark kialakítása. A város a közösségi oldalán pénteken azt közölte, a terület előkészítése megtörtént, egyes részeket már fel is markolóztak. Kijelölték a sakkasztal helyét, kialakították a mászókának is a területet. Megtörtént a kosárlabdapálya felfestése, és hamarosan a labdafogó is elkészül. A terület az országfásítási programnak köszönhetően új fákkal is gazdagodott. Országos tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt. A Nébih és a katasztrófavédelem azt közölték, bár a következő időszakban helyenként kis mennyiségű eső előfordulhat, ez nem változtat a tűzkockázaton. A tilalom értelmében tilos a tűzgyújtás bel- és külterületi erdőkben, az azok 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon, illetve a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és szintén tiltott a parlag és gazégetés. A részletekről a katasztrófavédelem oldalán lehet tájékozódni. Vízhiány is lehet hétfőn. A szolgáltató hálózati munkákat végez június 1-én hétfőn a délelőtti órákban. A munkák miatt ezen a napon a Harkányi és a Márfai szőlőhegyen az ivóvíz nyomásának csökkenése várható. Sőt, a társaság közlése szerint reggel 6 és déli 12 óra között néhány órára akár vízhiány is előfordulhat az érintett területen. Idén június 8-a és 14-e között rendezik a Magyar Nemzeti Parkok hetét, melyre hazánk 10 nemzeti parkja rendhagyó programokkal, túrákkal készül. A Duna-Dráva Nemzeti Park is közzétette a tervezett programjait. Akadt köztük illatséta a Pintérkert Arborétumban, szakvezetéses túra a Szársomjóra, gólyanap a Kölkedi Fehér Gólya Múzeumban, illetve kenúzás is. A részletekről és a további programokról a Nemzeti Park hivatalos honlapján érdemes tájékozódni. A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság idén is meghirdette tudományos pályázatát, amelyre olyan tudományos igényű pályamunkákat vár, amelyek a katasztrófavédelem gyakorlati kérdéseivel, problémáival foglalkoznak. Az idei kiírásban szereplő témakörök között van például a klímaváltozás és annak hatásai a tűzoltói beavatkozásokra, innovatív megoldások az erdőtűzvédelemben, illetve a civil szervezetekkel való együttműködés fejlesztésének lehetőségei. A pályázatokat szeptember 30-áig várják, a legjobbak pedig pénzjutalmat kapnak. A pályázati kiírás részletei elérhetőek a katasztrófavédelem oldalán. Elkészült a szeptemberben sorra kerülő női kosárlabda világbajnokság pontos programja, ahol a magyar válogatott is pályára lép a B csoportban. Az együttesben több pécsi játékos is helyet kapott. A magyarok szeptember 4-én Franciaországgal, szeptember 5-én Nigériával, 7-én pedig Korea együttesével találkoznak Berlinben. A csoport első három helyezettje jut tovább az egyenes kieséses szakaszba. Ez volt a Pitchbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Best FM, a

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó hétvégét kívánok, május 30-án szombaton Janka Zsanett napja van. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 6 óra elmúlt, túl vagyunk a hír összefoglalón, úgyhogy főszerepben a zenék. Mindjárt Amy Winehouse-é, énekel Bryan Adams is pillanatokon belül, de csak is a The Wanted dala után. Glad you came, örülök, hogy jöttél. Persze nem letegezve mindenkit, csak a dal címét lefordítva. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a budapesti BL döntő napján. Az év 150. napja egyébként a mai május 30-a van, és szombat, Janka Zsanett napja, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Amy Winehouse és a Back to Black folytatja a szombat reggelt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, hogy milyen lesz az idő, a budapesti BL döntő alatt kiderül a hírek végén, aztán zenélünk tovább Justin Timberlake-kel. Jó reggelt, jó hétvégét, mindjárt fél hét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Folyamatosan egyeztet a város a Pécs-München járatok üzemeltetőivel. Folytatódik ma is a napsütéses meleg idő. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Közleményt adott ki a pécsi önkormányzat, miután kiderült, a német partner június 10-től átmenetileg felfüggeszti a Pécs és München közötti repülőjáratok közlekedtetését. A Városháza tájékoztatása szerint az egyeztetések folyamatosak, a járatok üzemeltetőivel, a tárgyalások pedig már zajlanak. Jövő héten nemzetközi befektetői egyeztetésre is sor kerül, részvényesekkel, reptérvezetőkkel és légitársaságok képviselőivel. A Városháza közleménye szerint pénzügyi elszámolásról az elmúlt napokban nem volt szó, és minden partner elkötelezett a járatok további üzemeltetésében. A második ütemnél tart a Szentlőrinci bányászpark kialakítása. A város a közösségi oldalán pénteken azt közölte, a terület előkészítése megtörtént, egyes részeket már fel is markolóztak. Kijelölték a sakkasztal helyét, kialakították a mászókának is a területet. Megtörtént a kosárlabdapálya felfestése, és hamarosan a labdafogó is elkészül. A terület az országfásítási programnak köszönhetően új fákkal is gazdagodott. Távozik a Szentlőrinc esetől Nyári Patrik. A hírt az MB2-es labdarúgó csapat közölte honlapján. A 25 esztendős játékos tavaly januárban csatlakozott a klubhoz, és középpályásként 44 alkalommal lépett pályára a Szentlőrincnél. Ez idő alatt 6 gólt és 5 gólpasszt jegyzett. Nyári Patrik a következő szezont már az idén az MB2-ben bronzérmesként végző Kecskemétnél kezdi meg.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett. Emiatt a Mikes-Kelemen utca egy szakaszát teljesen lezárták, a Tiborcz utcában pedig útszűkület van érvényben. A munkák a csomópontban zajlanak. Emiatt a Batsányi utca a Mikes-Kelemen utca irányából egyirányúvá vált. Folytatódik a gázhálózat korszerűsítése a Péter utcában, teljes útzár van az érintett szakaszon. Szintén teljes útzára kell számítani a Rengeteg utca területén, az ivóvízhálózat bővítése miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint ma nem lesz zavartalan a napsütés, többször is fátyol, illetve gomoly felhők jelennek meg az égen. A kora esti órákban helyenként futózápor is kialakulhat. Jelentős mennyiségű csapadék ugyanakkor nem várható.

Best FM, a legjobb zenék. Nyárias meleggel búcsúzik a május, ma is, holnap is 30 fok körüli maximumokra, sok napsütésre, de néha több felhőre, és egy-egy futózáporra az ivatarra is készülnünk kell. A következő pedig már is hallható a 90-es és 2000-es évekből, jön a Booty Love és a Boogie Tonight, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 órához érkezünk, meghallgatjuk május utolsó előtti napjának friss híreit, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például a Rascal Flatstől. És nosztalgiázhatunk majd a Desperádóval is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hétvégét kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
4: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
5: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
6: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rófusz Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De mindemellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
7: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha a pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
6: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
8: Péntek óta országos tűzgyújtási tilalomban érvényben. Napközben elszórtan előfordulhatnak futó záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Országos tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt. A NÉBIH és a katasztrófavédelem azt közölték, bár a következő időszakban helyenként kis mennyiségű eső előfordulhat, ez nem változtat a tűzkockázaton. A tilalom értelmében tilos a tűzgyújtás bel- és külterületi erdőkben, az azok 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon, illetve a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és szintén tiltott a parlag és gazégetés. A részletekről a katasztrófavédelem oldalán lehet tájékozódni. Műsorváltozásról számolt be a Pannon Félharmonikusok. A zenekar csütörtöki közleményében azt írta, a június 4-i Romeo és Júlia modern tánc adaptáció című balettzenei előadást táncos közreműködők nélkül üres színpaddal adja elő. A zenekar ott lesz, és eljátsza az eredeti balettzene szerkesztett változatát. A történet követése érdekében pedig képeket vetítenek és narrációt alkalmaznak majd. Az előadással a társulat egyik célja a spórolás, a másik az, hogy felhívja a figyelmet lassan ellehetetlenülő anyagi helyzetére. Vízhiány is lehet hétfőn. A szolgáltató hálózati munkákat végez június 1-én hétfőn a délelőtti órákban. A munkák miatt ezen a napon a Harkányi és a Márfai szőlőhegyen az ivóvíz nyomásának csökkenése várható. Sőt, a társaság közlése szerint reggel 6 és déli 12 óra között néhány órára akár vízhiány is előfordulhat az érintett területen. Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett. Emiatt a Mikes-Kelemen utca egy szakaszát teljesen lezárták, a Tiborc utcában pedig útszűkület van érvényben. A munkák a csomópontban zajlanak, emiatt a Batsányi utca a Mikes-Kelemen utca irányából egyirányúvá vált. Folytatódik a gázhálózat korszerűsítése a Péter utcában, teljes útzár van az érintett szakaszon. Szintén teljes útzárra kell számítani a Rengeteg utca területén, az ivóvíz hálózat bővítése miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint ma nem lesz zavartalan a napsütés, többször is fátyol, illetve gomoly felhők jelennek meg az égen. A kora esti-esti órákban helyenként futózápor is kialakulhat. Jelentős mennyiségű csapadék ugyanakkor nem várható. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Pattanjunk be Nelly mellé, jön a Ride With Me. És még mindig autós tematika, Rascal Flatts, Life is a Highway, a Verdák betétdala, de itt lesz a Cut and Move és Carlos Santana is. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk, ez pedig a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék jön. Carlos Santana, aki maga is nagy foci rajongó, és hát a BL-t nem tudom, hogy nézi el, de a VB-t biztosan fogja. Maria Maria című dalával megy tovább a szombat reggel, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt az idő eldönteni, hogy ki a bajnok, mármint, hogy itt lesz az idő este 6-kor Budapesten, a Puskás Arénában. Arsenal PSG döntő, és itt az idő, a címe a hírek utáni dalnak is. A Molokóval folytatjuk mindjárt, rögtön 7:30. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nagyszabású gyermeknapra készülnek a pécsi Zsolnai negyedben. Legfeljebb 28 fok várható ma. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Nagyszabású gyermeknapi programokkal várják a családokat vasárnap Pécsett a Zsolnai negyedben. A terület újra óriási játszótérré alakul át, ahol a központi téma idén az időutazás és a modern technológia lesz. Interaktív robotok, mesterséges intelligencia bemutató, helikopter szimulátor is látható és kipróbálható lesz. De nem maradnak el a látványos programok sem. Lesznek légvárak, óriás csúszda és ökolabirintus is. A programokról bővebb tájékoztató a Zsolnai negyed hivatalos oldalán érhető el. Üresen álló önkormányzati lakások eladásáról döntött Komló önkormányzata a legutóbbi testületi ülésén. Az előterjesztés szerint egyszobás, zömében félkomfortos ingatlanokról van szó, melyek a Kazinci utcában találhatóak. Ezeket többször is meghirdették már bérlésre, ám nem akadt rájuk jelentkező. Az ingatlanok közül több is leromlott állapotú felújítást igényel. Az értékesítésre kerülő lakások kikiáltási árát és az értékesítés feltételeit értékbecslés után állapítják meg. Idén június 8-a és 14-e között rendezik a Magyar Nemzeti Parkok hetét, melyre hazánk 10 nemzeti parkja rendhagyó programokkal, túrákkal készül. A Duna-Dráva Nemzeti Park is közzétette a tervezett programjait. Akadt köztük illatséta a Pintérkert Arborétumban, szakvezetéses túra a Szársomjóra, gólyanap a Kölkedi Fehér Gólya Múzeumban, illetve kenuzás is. A részletekről és a további programokról a Nemzeti Park hivatalos honlapján érdemes tájékozódni.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett. Emiatt a Mikes-Kelemen utca egy szakaszát teljesen lezárták, a Tiborc utcában pedig útszűkület van érvényben. A munkák a csomópontban zajlanak. Emiatt a Batsányi utca a Mikes-Kelemen utca irányából egyirányúvá vált. Folytatódik a gázhálózat korszerűsítése a Péter utcában, teljes útzár van az érintett szakaszon. Szintén teljes útzára kell számítani a Rengeteg utca területén, az ivóvíz hálózat bővítése miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint ma nem lesz zavartalan a napsütés, többször is fátyol, illetve gomoly felhők jelennek meg az égen. A kora esti órákban helyenként futózápor is kialakulhat. Jelentős mennyiségű csapadék ugyanakkor nem várható. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy manapság már egy párt alkotó páros. Anno Everything But The Girl néven alkottak, aztán egymásba szerettek, a fő misszió, a gyerekek és a család lett számukra. Jön a Missing a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Pillanatok kérdése és 8 órához érkezünk. Jó reggelt, jó hétvégét kívánok, meghallgatjuk a friss híreket, aztán olyan ikonikus DJ producer dalával is készülök, akit úgy hívnak, hogy Fatboy Slim. És jön majd az Irie Mafia is. Nulla 55 55 155 telefon SMS Viber számunk él. Egy kis szünet után pedig szólnak tovább a legjobb zenék is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Péntek óta országos tűzgyújtási tilalomban érvényben. Napközben elszórtan előfordulhatnak futó záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Országos tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt. A NÉBIH és a katasztrófavédelem azt közölték, bár a következő időszakban helyenként kis mennyiségű eső előfordulhat, ez nem változtat a tűzkockázaton. A tilalom értelmében tilos a tűzgyújtás bel- és külterületi erdőkben, az azok 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon, illetve a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és szintén tiltott a parlag és gazégetés. A részletekről a katasztrófavédelem oldalán lehet tájékozódni. A pécsi közgyűlés megszavazta a Memmi Pasa fürdőjének állagmegóvását és restaurálását célzó munkálatok elvégzését. A döntés értelmében a város 25 millió forintot biztosít a műemlék felújítására, a városi költségvetés általános tartalékának terhére. A tervek szerint a forrásból többek között helyreállítják a lépcső melvédjét, az ülőpatkákat, a padlóburkolatot és a vízelvezető rendszert. A cél a műemlék hosszú távú megőrzése. Június első napjaiban is folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. A NAV jelzései szerint a megye egész területén számíthatnak ellenőrzésre a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedők. Emellett kedden Berkesden keresik fel az üzleteket a revizorok. Csütörtökön pedig Sásdon, a Rákóczi úti élelmiszerboltokban várható az érkezésük. A szakemberek vizsgálják az online kasszák alkalmazását, a számla és nyugtaadást, valamint az alkalmazottak szabályos bejelentését is. Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett. Emiatt a Mikes-Kelemen utca egy szakaszát teljesen lezárták, a Tiborc utcában pedig útszűkület van érvényben. A munkák a csomópontban zajlanak, emiatt a Batsányi utca a Mikes-Kelemen utca irányából egyirányúvá vált. Folytatódik a gázhálózat korszerűsítése a Péter utcában, teljes útzár van az érintett szakaszon. Szintén teljes útzárra kell számítani a Rengeteg utca területén, az ivóvíz hálózat bővítése miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint ma nem lesz zavartalan a napsütés, többször is fátyol, illetve gomoly felhők jelennek meg az égen. A kora esti órákban helyenként futózápor is kialakulhat. Jelentős mennyiségű csapadék ugyanakkor nem várható. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, 8 órát hagytuk el percekkel. Maxim Levente vagyok. Ain't No Other Man az óranyitó dal címe, az előadó pedig hát a 90-es és 2000-es évek egyik legnagyobb világszinten is ismert és elismert dívája, Christina Aguilera, készül Nelly Furtado, és jön az Olivis a You Are Not Alone-nal.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Este Arsenal PSG, BL döntő Budapesten a Puskásban. Az idei döntő pedig már a kezdős ipszó előtt is sporttörténelmet ír, hiszen Magyarország története során először látja vendégül a BL finálét. A leggyorsabb gólt egyébként Paolo Maldini szerezte, a Milán legendás védője. Mindössze 51 másodperc elteltével betalált a Liverpool ellen a felejthetetlen 2005-ös isztambuli döntőben, most pedig egy újabb felejthetetlen sláger folytatja a szombat reggelt. Jön Nelly Furtado és a Turn Up the Light a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, újból 30 fok körüli maximum mellett telik majd a hétvége mai és holnapi napja is, és túlforró címmel szól majd a hírek utáni dal, Coolio felvétele. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Folyamatosan egyeztet a város a Pécs-München járatok üzemeltetőivel. Folytatódik ma is a napsütéses meleg idő. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Közleményt adott ki a pécsi önkormányzat, miután kiderült, a német partner június 10-től átmenetileg felfüggeszti a Pécs és München közötti repülőjáratok közlekedtetését. A Városháza tájékoztatása szerint az egyeztetések folyamatosak, a járatok üzemeltetőivel, a tárgyalások pedig már zajlanak. Jövő héten nemzetközi befektetői egyeztetésre is sor kerül, részvényesekkel, reptérvezetőkkel és légitársaságok képviselőivel. A Városháza közleménye szerint pénzügyi elszámolásról az elmúlt napokban nem volt szó, és minden partner elkötelezett a járatok további üzemeltetésében. A második ütemnél tart a Szentlőrinci bányászpark kialakítása. A város a közösségi oldalán pénteken azt közölte, a terület előkészítése megtörtént, egyes részeket már fel is markolóztak. Kijelölték a sakkasztal helyét, kialakították a mászókának is a területet. Megtörtént a kosárlabdapálya felfestése, és hamarosan a labdafogó is elkészül. A terület az országfásítási programnak köszönhetően új fákkal is gazdagodott. Távozik a Szentlőrinc esetől Nyári Patrik. A hírt az MB2-es labdarúgó csapat közölte honlapján. A 25 esztendős játékos tavaly januárban csatlakozott a klubhoz, és középpályásként 44 alkalommal lépett pályára a Szentlőrincnél. Ez idő alatt 6 gólt és 5 gólpasszt jegyzett. Nyári Patrik a következő szezont már az idén az MB2-ben bronzérmesként végző Kecskemétnél kezdi meg.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett. Emiatt a Mikes-Kelemen utca egy szakaszát teljesen lezárták, a Tiborcz utcában pedig útszűkület van érvényben. A munkák a csomópontban zajlanak. Emiatt a Batsányi utca a Mikes-Kelemen utca irányából egyirányúvá vált. Folytatódik a gázhálózat korszerűsítése a Péter utcában, teljes útzár van az érintett szakaszon. Szintén teljes útzára kell számítani a Rengeteg utca területén, az ivóvízhálózat bővítése miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint ma nem lesz zavartalan a napsütés, többször is fátyol, illetve gomoly felhők jelennek meg az égen. A kora esti órákban helyenként futózápor is kialakulhat. Jelentős mennyiségű csapadék ugyanakkor nem várható. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Az imént volt szó Paolo Maldiniről, aki a leggyorsabb gólt jegyzi a BL döntők történetében. 51 másodperc alatt talált a hálóba a Liverpool ellen. A legfiatalabb és legidősebb gólszerző pedig, hát egyrészt ugyanaz a Maldini, ő a legidősebb a maga 36 évével és 333 napjával. A túloldalon a legfiatalabbként Patrick Kluivert jegyzi a rekordot, aki 95-ben 18 évesen és 327 naposan lőtte az Ajax győztes gólját a Milán ellen. BL Láz és a 90-es, illetve a 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Britney Spears folytatja a Crazy-vel. Best FM.

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejtése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rögtön 9 óra, jó reggelt kívánok, május 30-án szombaton a budapesti BL döntő napján, este 6-kor egymásnak feszül az Arsenal és a PSG, de hogy közben milyen idő lesz, készülhetnek-e a csapatok egy-egy záporra vagy zivatarra, kiderül a hírek végi időjárás jelentésből. A következő órában pedig nem utolsó sorban Charlie-t is hallgatunk majd.

0: És nagy szeretettel indítom majd el a Soul Searcher dalát, Feel in Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Péntek óta országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Napközben elszórtan előfordulhatnak futózáporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Országos tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt. A NÉBIH és a katasztrófavédelem azt közölték, bár a következő időszakban helyenként kis mennyiségű eső előfordulhat, ez nem változtat a tűzkockázaton. A tilalom értelmében tilos a tűzgyújtás bel- és külterületi erdőkben, az azok 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon, illetve a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és szintén tiltott a parlag és gazégetés. A részletekről a katasztrófavédelem oldalán lehet tájékozódni. Műsorváltozásról számolt be a Pannon Félharmonikusok. A zenekar csütörtöki közleményében azt írta, a június 4-i Romeo és Júlia modern tánc adaptáció című balettzenei előadást táncos közreműködők nélkül üres színpaddal adja elő. A zenekar ott lesz, és eljátsza az eredeti balettzene szerkesztett változatát. A történet követése érdekében pedig képeket vetítenek és narrációt alkalmaznak majd. Az előadással a társulat egyik célja a spórolás, a másik az, hogy felhívja a figyelmet lassan ellehetetlenülő anyagi helyzetére. Vízhiány is lehet hétfőn. A szolgáltató hálózati munkákat végez június 1-én hétfőn a délelőtti órákban. A munkák miatt ezen a napon a Harkányi és a Márfai szőlőhegyen az ivóvíz nyomásának csökkenése várható. Sőt, a társaság közlése szerint reggel 6 és déli 12 óra között néhány órára akár vízhiány is előfordulhat az érintett területen. Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett. Emiatt a Mikes-Kelemen utca egy szakaszát teljesen lezárták, a Tiborc utcában pedig útszűkület van érvényben. A munkák a csomópontban zajlanak, emiatt a Batsányi utca a Mikes-Kelemen utca irányából egyirányúvá vált. Folytatódik a gázhálózat korszerűsítése a Péter utcában, teljes útzár van az érintett szakaszon. Szintén teljes útzára kell számítani a Rengeteg utca területén, az ivóvíz hálózat bővítése miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint ma nem lesz zavartalan a napsütés, többször is fátyol, illetve gomoly felhők jelennek meg az égen. A kora esti órákban helyenként futózápor is kialakulhat. Jelentős mennyiségű csapadék ugyanakkor nem várható. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hétvégét kívánok május utolsó előtti napján. Janka, Zsanett névnap van, nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 26.05.30 tehát a dátum, és olyan ikonikus énekegyüttest is hallhatunk majd ebben az órában, mint az En Vogue, zenél az amerikai nevű skót Texas, az órát pedig a Razor Kicks tala indítja.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jön a Skót Texas, és egy érdekesség a BL gólkirályok gólkirályáról. Cristiano Ronaldo az egyetlen játékos a modern BL érában, aki három különböző döntőben is gólt tudott szerezni. 2008-ban a Manchester United, 14-ben és 17-ben a Real Madrid színeiben. Ha a régi back korszakot is nézzük, Alfredo Di Stefano a csúcstartó, aki 5 egymást követő döntőben is betalált. Felejthetetlen BL emlékek és felejthetetlen slágerek a 90-es és 2000-es évekből itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Deja Vu 024-ben, de most aztán a négyzetem, mert hogy az előadó neve is ez, a dal címe pedig I Can't Stop, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak. Jó pihenést, jó szurkolást az esti BL döntőre. Na és hát holnapra boldog gyereknapot kívánok.
1: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

Best FM, a legjobb zenék, nem sokára 10 óra. Timbaland és Carrie Hilson közösének elején pedig pár szó a hétvége időjárásáról. 30 fok körüli nyárias meleggel búcsúzik május. Sokat süt a nap, de felhők is lehetnek az égen néha, és egy-egy záporzivatar sem kizárt. Ez pedig már a The Way I Are, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is itt a 10 óra, vége a szombat reggelnek, de a hétvége első délelőttje sem telik el az ezredforduló legjobb dalai nélkül. 10 után biztosan szól majd a Backstreet Boys slágere. És zenél majd a jetlag is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
4: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyed M21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófal, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
4: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nagyszabású gyermeknapra készülnek a pécsi Zsolnai negyedben. Legfeljebb 28 fok várható ma. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Nagyszabású gyermeknapi programokkal várják a családokat vasárnap Pécsett a Zsolnai negyedben. A terület újra óriási játszótérré alakul át, ahol a központi téma idén az időutazás és a modern technológia lesz. Interaktív robotok, mesterséges intelligencia bemutató, helikopter szimulátor is látható és kipróbálható lesz. De nem maradnak el a látványos programok sem. Lesznek légvárak, óriás csúszda és ökolabirintus is. A programokról bővebb tájékoztató a Zsolnai negyed hivatalos oldalán érhető el. Üresen álló önkormányzati lakások eladásáról döntött Komló önkormányzata a legutóbbi testületi ülésén. Az előterjesztés szerint egyszobás, zömében félkomfortos ingatlanokról van szó, melyek a Kazinci utcában találhatóak. Ezeket többször is meghirdették már bérlésre, ám nem akadt rájuk jelentkező. Az ingatlanok közül több is leromlott állapotú felújítást igényel. Az értékesítésre kerülő lakások kikiáltási árát és az értékesítés feltételeit értékbecslés után állapítják meg. Idén június 8-a és 14-ek között rendezik a Magyar Nemzeti Parkok hetét, melyre hazánk 10 nemzeti parkja rendhagyó programokkal, túrákkal készül. A Duna-Dráva Nemzeti Park is közzétette a tervezett programjait. Akadt köztük illatséta a Pintérkert Arborétumban, szakvezetéses túra a Szársomjóra, gólyanap a Kölkedi Fehér Gólya Múzeumban, illetve kenuzás is. A részletekről és a további programokról a Nemzeti Park hivatalos honlapján érdemes tájékozódni.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett. Emiatt a Mikes-Kelemen utca egy szakaszát teljesen lezárták, a Tiborcz utcában pedig útszűkület van érvényben. A munkák a csomópontban zajlanak. Emiatt a Batsányi utca a Mikes-Kelemen utca irányából egyirányúvá vált. Folytatódik a gázhálózat korszerűsítése a Péter utcában, teljes útzár van az érintett szakaszon. Szintén teljes útzára kell számítani a Rengeteg utca területén, az ivóvíz hálózat bővítése miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint ma nem lesz zavartalan a napsütés, többször is fátyol, illetve gomoly felhők jelennek meg az égen. A kora esti órákban helyenként futózápor is kialakulhat. Jelentős mennyiségű csapadék ugyanakkor nem várható. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jó hétvégét, május 30-a szombat van, a budapesti BL döntő napja. Angolok és franciák feszülnek egymásnak, reméljük, hogy csak a zöld füves pályán. Viszont egy amerikai fiúval indul az óra, jön az American Boy, Estelle Dala, Maxim Levente vagyok. Ez pedig a
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma este a Puskásban Arsenal PSG BL döntő. Bár a régi BEC döntőkben volt példa Mester 3-asra, Puskás Ferenc például kétszer is triplázott, sőt egyszer 4 gólt lőtt. A modern bajnokok ligája 92-es bevezetése óta egyetlen játékos sem tudott Mester 3-ast lőni a döntőben. A maximum a dupla volt például Ronaldoé vagy Bélé. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből jön az I Wanna Be The Only One az Eternal-től és BB Winans-től.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Budapest FM a legjobb zenék, különleges kamionstopp van érvényben hajnali 5 óta, délután 5-ig segítendő a fővárosba érkező szurkolók haladását és a biztonságos közlekedést. Egyébként a legsikeresebb edző a BL történetében, Carlo Ancelotti, ő az abszolút rekorder, edzőként 5 alkalommal emelhette magasba a trófeát, 2-szer a Milánnal, 3-szor pedig a Real Madriddal. Na de hogy az Arsenal vagy a PSG emelie ezúttal Budapesten a Puskásban magasba a trófeát, kiderül este 8 óra körül. Persze, ha hosszabbítás van, akkor egy kicsit később.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is sort kerítünk a délelőtt utolsó órájára, amelyben olyan klasszikusokat is meghallgathatunk, mint a Depeche Mode dala, az It's No Good. A 90-es és 2000-es éveket pedig a Fiesta is elhozza majd. Hívható SMS Viber elérhetőségünk változatlan 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Budapesti BL döntő, most mindenki nyerhet. Razziáznak a barkácsboltokban és a tüzép telepeken is. Privát kölcsön futnak a pénzük után a magyarok. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár 50 milliárd forint pluszt is hozhat a ma esti budapesti futballbajnokok ligája döntő, az Arsenal és a Paris Saint-Germain összecsapása. Az extra fogyasztás zömét a több tízezer külföldi vendég adja majd. Átlagos költésük elérheti, meghaladhatja az 1000 eurót. Az éttermek, kávézók, belvárosi szórakozóhelyek járnak igazán jól, de a kiskereskedelem sem panaszkodhat majd. Ugyanakkor az egész ország örülhet egy sikeres rendezésnek, mert jelentősen éli kítheti az érdeklődést irántunk a világban. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket, szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat, a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, hanem a barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét, ez derült ki a közjegyzői kamara felméréséből. Hódosi Gábor közjegyző szerint az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Tartalmazza azt, ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Aggasztó ütemben fogynak világszerte az olajtartalékok. Számos országban már felszabadították a stratégiai készleteket, amelyek a tavaszi mezőgazdasági munkák, illetve az élénkülő turizmus miatt egyre gyorsabban apadnak. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint, ha heteken belül nem születik tartós egyesség az Egyesült Államok és Irán között, és nem nyitják meg a nyersanyagszállítás szempontjából stratégiai fontosságú hormuzi szorost, súlyos korlátozásokra kell felkészülni. Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet a több-kevesebb napsütés mellett, főként északkeleten. Záporok, zivatarok inkább kora estétől érkezhetnek, északnyugat felől erős széllel. 26-31 fok jelenti a csúcsot, északkeleten inkább 21-25 fokra készüljenek. Holnap változatos és meleg időnk lesz, 26-31 fokkal, záporokkal, a Dunántúlon akár jégesővel. A hétfő napsütést és felhőt is ígér, 22-29 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó hétvégét, kellemes délelőttöt kívánok, jó szurkolást, akár Arsenal, akár PSG fanatikus valaki, vagy csak úgy sportszerető ember, és leül majd este 6-kor a TV elé, vagy, ne adj Isten, kilátogat a Puskásba, bár szerintem jegy az már nincs. Bonnie és Clyde talán tudna szerezni még ma is. Ez a címe a sztárpár Jay-Z és Beyoncé óranyitó dalának. 11 óra elmúlt, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Ready, B? Let's go get him.

0: Best FM, a legjobb zenék. Este BL döntő a Puskásban, és rendhagyó módon a mérkőzés nem este 9-kor, hanem már 6 órakor elkezdődik. Az UEFA szerint így még elérhetőbbé és családbarátabbá válik az esemény. Ez szerintem is jó, viszont ami nem jó, az a következő dal. Címe It's No Good, a Depeche Mode folytatja a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Ma este 6 órától Budapesten a Puskás arénában. A címvédő PSG lehet a Real Madrid után a második csapat a modern érában, amely megvédi a címét. Az Arsenal viszont története első BL trófeájáért küzd. Nagyjából erről szól a mai nap hazánkban, és hát főleg a fővárosban. Én nagyon-nagyon jó szurkolást kívánok mindenkinek, és vigyázzon magára mindenki. Délig biztosan szól még Kelly Clarkson, Ákos és a PM Down hegy-egy dala is itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Párizs idejön, mi pedig Saint-Tropez-ba kirándulunk a hírek után. Rögtön délén jó szurkolást kívánok estére, BL döntő 6 órától a Puskásban. Most átadom B. Németh Diának a stafétát, és holnap reggel is várok majd mindenkit ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello! Welcome to Saint-Tropez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Már a geometriának is van szimfóniája, és nem is akármilyen színpadi látvánnyal. Vazareli képeiből készült vizuálsóval fűszerezve, június 13-án este a Kodály Központba várja a Pont Pécs Fesztivál a zene és fény rajongóit. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
4: Kikelet.
3: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
4: Kikelet.
3: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
4: Kikelet.
3: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
5: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rófusz Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyed M21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
5: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak.
7: Best FM.
0: Best FM. A legjobb zenék.
7: A legjobb zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.
8: Hírek a Best FM-en.
9: A földön és a levegőben is csúcsot dönt a budapesti BL finálé. Tragédia 3 halottal egy vasúti átkelőben. Bárki lehet tűzoltó egy napra. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csúcsot hoz a mai nap a Bajnokok Ligája budapesti döntője. Ezt most először rendezik a magyar fővárosban a sorozat történetében. Rekordforgalmat visz Ferihegy, a BKK, megerősített szolgálatot adnak a rendőrök és a mentők is. Rengeteg korlátozásra, lezárásra készülhetnek az autósok. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain összecsapása este 6-kor kezdődik a Puskásban. Ez lesz az év egyik legnézettebb eseménye világszerte, és óriási reklám Budapestnek, Magyarországnak. Személyvonat elé hajtott egy autó éjszaka a Pestvár megyei Sűsápon. A kocsiban utazó 3 ember meghalt. Fény és félsorompós átkelőben történt a tragédia, és a berendezés az első beszámolók szerint tilos jelzést adott, mert érkezett a Szolnokról a keletibe tartó szerelvény. Még vizsgálják a részleteket. Fának rohant, majd árokba hajtott egy autóbusz hajnalban Baranyában, Pécs külső város részében, Hirden. A hatos úton történt a tragédia. A sofőr meghalt, 23 utas megsérült. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít hétfőn a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Például arra van-e rajtuk bukós isak és láthatósági felszerelés, megfelelő-e az abroncsok állapota, illetve módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Például megbuherálták-e a rendszámtáblákat, hogy gyorshajtás esetén ne lássa az azonosító. Több száz tűzoltóság nyitja meg kapuit holnap a gyermeknap alkalmából. Az attraktív program célja, hogy bemutassa a laktanyák mindennapjait. Részletek a katasztrófavédelem szóvivőjétől, Mukics Dánieltől.
10: A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak.
9: Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet a több-kevesebb napsütés mellett, főként északkeleten. Záporok, zivatarok inkább kora estétől érkezhetnek, északnyugat felől erős széllel. 26-31 fok jelenti a csúcsot, északkeleten inkább 21-25 fokra készüljenek. Holnap változatos és meleg időnk lesz, 26-31 fokkal, záporokkal, a Dunántúlon akár jégesővel. A hétfő napsütést és felhőt is ígér, 22-29 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Május 30-a van, délmúlt néhány perccel, úgyhogy jó étvágyat az ebédelőknek. Én Béni Mendia vagyok, és egész délután kísérlek majd a legjobb zenékkel, hiszen hozom hamarosan Ricky Martin és Christina Aguilera közösségét. Itt lesz a Scissor Sisters is, Denise és Orsova Irene is jön mindjárt. Most pedig DJ Antoine-nal indítok. Welcome to Saint-Tropez, a Best FM.

Tudtam meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet

Best FM a legjobb zenék, a You Get What You Give, a New Radicals 1998-as világsikere, ami az egyetlen albumukról származik. A dal pozitív, mégis lázadó üzenetet hordoz. Arra ösztönöz, hogy maradj önmagad, és ne add fel a céljaidat. Külön érdekesség, hogy a dal végén több hírességet is név szerint említenek, ami akkoriban nagy visszhangot váltott ki. A frontember Greg Alexander röviddel a siker után feloszlatta a zenekart, így a szám igazi egysláger legendává vált. A You Get What You Give máig a 90-es évek egyik leginspirálóbb pop-rock himnusza. Ez szól most.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítési munkát miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki nagyon figyeljen, óvatosan közlekedjen, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont pontban a Budapest felé vezető felhajtó ágát lezárták, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Budapest irányába egyébként a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszükület van érvényben, úgyhogy ott is érdemes figyelni. A számunk 20-as 55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Itt az egy óra, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán megyünk tovább hamarosan a Hold dalával. Álmokfutók egyik régi nagy slágere felcsendül egy újabb feldolgozásban Lotfi Begi hozzá nekünk, és itt lesz Anastasia is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Yes. Come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this, gangster.

0: hírek a Best FM-en.
1: Éjszakai bunyóval hangoltak a BL döntőre a két csapat szurkolói, hiába a vatta cukor íz, veszélyesek az új elcigik, túl gyors postást buktatott le a Trafipax. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hatalmas fesztiválközpont lett Budapest a hétvégére, számos rendezvény elő- és utóbuli kíséri a futballbajnokok ligája döntőjét. A 6 órakor kezdődő Arsenal Paris Saint-Germain finálé előtt lesz látványos szurkolói vonulás is. Éjszaka egyébként már összecsapás is volt a Király utcában, 30-30 ultra esett egymásnak. A rendőrök megpróbálják azonosítani őket, ha sikerül, megy a büntetés. A magyar főváros most először házigazda a BL sorozat történetében. Az élő közvetítést 150 millióan nézik majd, de több mint 400 millió emberhez jutnak el valamilyen formában az esemény képei, beszámolói. Hiába van vatta cukoríze, veszélyes, erre hívják fel a figyelmet az új típusú elektromos cigaretták kapcsán holnap is a dohányzásmentes világnapon. Részletek Kimmel Zsófiától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértőjétől.
2: Bár ugye a reklám tevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesebb, erre hívja most fel a WHO a figyelmet, mint szakpolitikai szinten, mint közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Több mint 2 milliárd forint kárt okozó számlagyárak főszereplőit vonták ki a forgalomból a pénzügyőrök. Az összehangolt rajtaütésben 61 eruhás vett részt. 10 embert előállítottak, és a Szegedi Járásbíróság döntése alapján 5-öt már le is tartóztattak. A hatóságok autókat foglaltak le, bankszámlákat zároltak, ezzel 1 milliárd 300 millió forintot sikerült visszaszerezniük. Kétszer is bemért a Trafipax egy postás autót ugyanazon az úton, Nógrádban, Mihály Gergén. Először 66-tal, nem sokkal később 72-vel hajtott a sofőr, fél óra sem telt el a két lebukás között. A gyors postás 100 000 forintos közigazgatási bírságra és 8 büntetőpontra számíthat. Sokfelé ígér csapadékot a délután és a kora este, mondom a részleteket. Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet a több-kevesebb napsütés mellett, főként északkeleten. Záporok, zivatarok inkább kora estétől érkezhetnek, északnyugat felől erős széllel. 26-31 fok jelenti a csúcsot, északkeleten inkább 21-25 fokra készüljenek. Holnap változatos és meleg időnk lesz, 26-31 fokkal, záporokkal, a Dunántúlon akár jégesővel. A hétfő napsütést és felhőt is ígér 22-29 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Én Béni Medvige vagyok, egy óra múlt néhány perccel robogunk is tovább. A legjobb zenékkel folytatjuk Anastasia 2001-es slágerével, ami az egyik legerősebb önbizalmat sugárzó dala. Ez pedig nem más, mint a Paid My Dues. A szám a kritikusokkal és a negatív véleményekkel való szembenézésről szól, az üzenete pedig, hogy kemény munkával bármit el lehet érni.
0: Best FM, a

FM, a legjobb zenék. A Just the Girl-lel folytatjuk a No Doubt 1995-ös felvételével, az egyik legnagyobb áttörést hozó slágeréről van szó, ami világszerte hatalmas sikert aratott. Arról szól, hogy a nők gyakran korlátozva érzik magukat a társadalmi elvárások miatt, és ironikusan kritizálja ezeket a szerepeket. A zenekar énekese Gwen Stefani, akinek jellegzetes hangja és stílusa nagyban hozzájárult a banda sikeréhez. A No Doubt a ska, a punk és pop elemek keveredésével vált híressé a 90-es években. A Just a Girl volt az a dal, ami igazán ismertétette őket világszerte. Ez szól most itt a Best FM-en.

Veszte fel a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M0-ás autóút déli szektorán például az M1-es irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Aztán az M1-esen több helyen is javítják a burkolatot, például a Nagyszent János Böny csomópont és Győr között Komárom térségében. Korszerűsítési munkákat végeznek a 84-es és a 97-es kilométer között. A Hegyesalom felé tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, Budapest felé sáv elhúzással a külső és a leálló sáv járható. Tatta térségében a 66-os és a 68-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad, Tatabánya térségében is a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták, a forgalmat ugyancsak sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Ami pedig az M3-ast illeti, Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, itt van a 2 óra, úgyhogy meghallgatjuk most a legfrissebb híreket, aztán hozom majd Szakács Gergő slágerét is. Ez lesz az Indulj el, a Sugar Babes-szel pedig azonnal folytatjuk itt a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A földön és a levegőben is csúcsot dönt a budapesti BL finálé. Egészség és közlekedés fejlesztésre is jut majd az uniós forrásokból. Halálos buszbaleset történt Baranyában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Minden szempontból csúcsot hozhat a Bajnokok Ligája budapesti döntője. A sorozat történetében most először rendezik meg a döntőt a magyar fővárosban. Rekordforgalmat visz Ferihegy, a BKK, megerősített szolgálatot adnak a rendőrök és a mentők is. Rengeteg korlátozásra, lezárásra készülhetnek az autósok. Az Arsenal és a PSG összecsapása este 6-kor kezdődik a Puskásban. Ez lesz az év egyik legnézettebb eseménye világszerte. Történelmi győzelemként értékelte a mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást a miniszterelnök. Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével tárgyalt tegnap. A forrás az éves hazai költségvetés 12%-ának felel meg. A pénz kohéziós alapból származó részét egyebek mellett közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális, környezetvédelmi beruházásokra, valamint a KKV-k fejlesztésére fordítják. Az uniós pénzek hazahozatalát kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik. Tragikus buszbaleset történt a 6-os úton reggel. A Pécsi Sportiskola aerobik csapata utazott Pécs és Hirt között a Magyar Kupa második fordulójára a fővárosba, amikor a busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának csapódott. A sofőr a helyszínen életét vesztette és sokan megsérültek. A járműben 28-an utaztak, a mentők mindenkit kórházba vittek, könnyebb és súlyosabb sérülésekkel. Egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít hétfőn a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Például arra van-e rajtuk bukósicsak és láthatósági felszerelés, megfelelő az abroncsok állapota, illetve módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Például megbuherálták-e a rendszámtáblákat, hogy gyorshajtás esetén ne lássa az azonosított a kamera. Az ország nagy részén most is erős az UV-sugárzás, már is mondom az időjárás részleteit. Keleten több lehet a felhő, másutt egyelőre a napsütésé a főszerep. Később a Dunántúlon is beborul az ég, és elszórtan lecsaphatnak záporok, zivatarok, főképp északon. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt sokat süt majd a nap, délután felhők érkeznek, és helyenként eshet is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az Overload a Sugar Babes debütáló kislemeze volt 2000-ben, amely azonnal felhívta rájuk a figyelmet. A száma túl sok érzelem és a kapcsolati zűrzavar témáját dolgozza fel, ami fiatalos, mégis érett hangvételt ad neki. Ezzel folytatjuk most a délutánt itt a Best FM-en. Én Béli Meddia vagyok, rádiózzunk együtt!
0: Best FM!

Best FM legjobb zenék, a Mucho Mambo Sway, a Shaft 1999-es slágere, amely gyorsan a nyári bulik egyik himnusza lett. Eredetileg a Sway című latin klasszikus modern house-os feldolgozása, ami a klubok kedvence lett szerte Európában rögtön a megjelenése után. A szám különösen az Egyesült Királyságban és Írországban ért el nagy sikert a slágerlistákon, és máig a 90-es évek egyik végének egyik legismertebb latin dance slágere. Ezzel megyünk tovább itt a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M3-ason például Bak térségében új terelést építettek ki. A 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnamény felé tartók a külső és a leálló sávot tudják használni. A munkával kapcsolatban a főváros felé lezárták a Galga pihenőt is. Gyöngyös térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat. A 65-ös és a 69-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Egyébként az M4-esen is dolgoznak, Monor térségében például komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, George Michael slágerek kísért bennünket. Mindjárt 3 óra jönnek a hírek, aztán érkezik majd Prince is, de még előtte meghallgatjuk a bombondalát, szól a varázsjel itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
2: Kikelet.
1: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
2: Kikelet.
1: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
2: Kikelet.
1: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
3: Már a geometriának is van szimfóniája, és nem is akármilyen színpadi látvánnyal. Vazarelli képeiből készült vizuálsóval fűszerezve, június 13-án este a Kodály Központba várja a Pont Pécs Fesztivál a zene és fény rajongóit. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
4: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rófusz Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
4: Hogy hogyan függ össze a mesterséges intelligencia és a környezetvédelem, vagy éppen mi a zöld televíziózás, ezekről Urbán Ernő mesél a Pont Pécs Fesztivál AI szekciójában június 11 és 14 között. Jegyek a jegymesteren, a Kodály Központ és a Zsolnai negyed jegyirodáiban kaphatók. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpecs.mytix.hu. Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Pécsi aerobikosok busza szenvedett balesetet Pécs közelében ma hajnalban. Holnap akár 28 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Közlekedési balesetet szenvedtek a PSN ZRT aerobik szakosztályának sportolói. A gyerekek szombaton hajnalban bérelt busszal indultak Budapestre, a Magyar Kupa második fordulójára. A buszon összesen 28-an utaztak, versenyzők, edzők, szülők és a jármű vezetője. A busz a 6-os úton Hírt térségében eddig tisztázatlan okok miatt letért az útról és egy fának ütközött. A balesetben a busz sofőrje a helyszínen életét veszítette. Két gyermek súlyos, 21-en pedig könnyebb sérülést szenvedtek. A sérülteket a pécsi klinikákra szállították. A történtekre való tekintettel a klub aerobikosai nem vesznek részt a Magyar Kupa hétvégi versenynapjain. Önkormányzati támogatásban részesül a Pécsi Balett, miután a város közgyűlése a legutóbbi ülésén megszavazta az erről szóló előterjesztést. A döntés értelmében a társulat 5 millió forintos támogatást kap. A forrást a Pécsi Balett azért kérte, mert a terveik között szerepel a következő évadban egy rezidens ösztöndíjas női táncművész, egy tánckari tag és egy műszaki munkatárs alkalmazása. A támogatást a bérköltségekre fordítják. A döntés értelmében a pénzt legkésőbb június 10-éig egy összegben folyósítják. Június első napjaiban is folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. A NAV jelzései szerint a megye egész területén számíthatnak ellenőrzésre a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedők. Emellett kedden Berkesden keresik fel az üzleteket a revizorok, csütörtökön pedig Sásdon, a Rákóczi úti élelmiszerboltokban várható az érkezésük. A szakemberek vizsgálják az online kasszák alkalmazását, a számla és nyugtaadást, valamint az alkalmazottak szabályos bejelentését is. Balkezes átlövő érkezik a Carbonex Komlóhoz. A férfi kézilabda csapat a közösségi oldalán azt jelentette be, a 2003-as születésű Pintér Dániel a következő szezonban csatlakozik az együtteshez. Pintér Dániel a fővárosban született, a kézilabdázással Nagykanizsán ismerkedett meg, de játszott a Csurgó és a Nekat csapatainál is, majd 3 évet külföldön töltött, ez idő alatt Izlandon és Ausztriában fordult meg, mostantól pedig a Komló sorait erősíti.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
6: Úthelyreállítási munkák kezdődtek Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában. A kivitelezés miatt a Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborcz utcában pedig útszűkület van érvényben. A munkák miatt a Batsányi utca egyirányúvá vált. Folytatódnak a gázhálózati munkák a Péter utcában, egy szakaszon itt is teljes útzár érvényes. Bővítik az ivóvíz hálózatot, a kivitelezés miatt a Rengeteg utcában teljes útzár érvényes, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. A meteorológusok előrejelzései szerint vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesen megnövekedhet a gomoly felhőzet, a Dunántúlon így térségünkben is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szél sok felé élénk lehet, záporok környezetében akár viharossá is fokozódhat. Kora reggel 18, napközben maximum 28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Friss hírek, információk pontosan 4 órakor a Best FM-en. További kellemes hétvégét kívánok a mikrofonnál este 6-ig, H. Horváth László. Ahogy az lenni szokott, hamarosan kezdődik a Pécs Café Light, a beszélgetős magazin műsor lightosabb verziója, izgalmas témákkal, most pedig Prince slágerével.
0: 101.7 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Vendégem Polics József Komló polgármestere, témánk a gyereknap.
1: Igen, érdekes helyzet, mert utolsó vasárnap a gyereknap. Ebben az esztendőben 31-e utolsó nap májusban és vasárnap, tehát a gyereknappal zárul a májusi hónap. Komló városa pedig nem csak 31-én vasárnap, hanem 30-án már szombaton is a gyerekek örömére próbál lenni azzal, hogy a Komló Verzumban különböző gyerekprogramokkal várjuk a gyerekeket mind 30-án, mind 31-én. Ezen kívül pedig mondhatom, hogy az utolsó vasárnapi rendezvényünk már hagyományos, de most nagyobb figyelmet fog igényelni éppen az előbb elmondott beruházás miatt, hisz a 48-as tér egy része korlátok között van az építési terület miatt, de a mellette lévő játszótér, a hozzá kapcsolódó zöld felületek, a mellette lévő intézményrendszer, a kaptár, a közösségek háza ad otthont a vasárnapi gyereknapi rendezvény sorozatnak, ami már a délelőtti korareggeli órákban meg fog kezdődni. Bíztatom a szülőket, a gyerekeket, hogy jöjjenek el arra a rendezvényre, amelyet Komlóváros önkormányzata a gyerekek érdekében nagy szeretettel szervezett. Jó szórakozást, nagyon boldog és szeretetteljes gyermeknapot kívánok!
0: Innen folytatjuk hamarosan, de már egy másik témával.

0: Pécsen. A legjobb zenék. Ez a Szentegy hét Best FM. Már is folytatódik a Pécske Félejt itt a Best FM-en. Testületi ülés volt Komlón, a napirendi pontokról Pulics Józseffel, Komló polgármesterével beszélgetek.
1: Önálló napirendként szerepel természetesen az a tájékoztató, ami a 2026-2027-es nevelési beiratkozásairól adott tájékoztatást a képviselőtestületnek. Sajnos az országos tendenciához igazodóan Komlón sincs eltérés, hisz a gyermek létszám is folyamatosan csökken. A szeptemberi induló óvodás városi létszám összességében 438 főben várható, ami a jelenlegi számadatokat figyelembe véve 18 csoportban is nevelhető. A jelenlegi csoport jóváhagyott csoport létszám 19 fő, 19 csoport, és az intézményvezetőkkel, tagintézményvezetőkkel történt egyeztetés alapján nem módosítottunk a 19 csoportos rendszeren, csak a belső tartalékokat itt is föltárva, a költségvetést úgy átalakítva, hogy a megmaradt 19 csoport mellett 18 csoportnak megfelelő finanszírozásban tud működni következő nevelési évtől az óvoda rendszerünk. Természetesen ismét volt napirenden olyan előterjesztés, amely pályázati források bevonását célozza meg, és most jelenleg éppen egy nem hazai pályázatról döntött a képviselőtestület, hanem egy nemzetközi pályázatról, egy interreges pályázat, amely magyar és horvát együttműködés keretében valósítható meg, és a testület egyhangulag elfogadta. Ennek a pályázatnak köszönhetően valójában három közösségi rendezvény támogatására igyekszünk forrásokat bevonni, és ez már éven átívelő program is lesz benne, hisz az idei bányásznaphoz kapcsolódik a program, a másik a Komlófeszthez, a harmadik pedig már a jövő évi kolbásztöltő fesztivál része kíván lenni. Tehát azt mondhatom, hogy ezek voltak azok a meghatározó napirendek, amelyeket a képviselőtestület az elmúlt napon tárgyalt.
0: Polgármester úr, köszönöm!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
4: Kikelet.
3: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
4: Kikelet.
3: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
4: Kikelet.
3: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
5: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
6: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. További kellemes étvégét és nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Igazán jó lesz az időjárás a következő napokban, és éjszaka sem lesz most már hűvös, úgyhogy találtam egy kiváló programot méghozzá június 5-én péntekre, ugyanis akkor majd villányban fog fellépni a tankcsapda olyan slágerekkel, mint a Mennyország Turiszt, az Adjon az ég, vagy éppen az Örökké tart. Hamarosan friss hírek és információk, délután 4 órakor, aztán a következő 60 percben folytatódik a Pécs Café Light a Best FM-en. Itt a top, Mr. Selector.

Önmagam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap. Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sepphelyekkel, de tovább léptem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Innen folytatjuk rövidesen, előtte jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor, majd pedig Kelly Roland érkezik hozzánk a maga gyönyörűségével, no meg persze bájos hangjával. Tőle szól a Work.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Baranyában is megnyílnak holnap a tűzoltó laktanyák, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak vasárnap. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyerekeket. Gyermeknapon pedig ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui az érdeklődők előtt. Hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok is várják azokat, akik szívesen megismernék a laktanyák életét. Baranyában összesen 14 helyszínen, például Pécsett, Komlón, Mohácson, Villányban, Sásdom és Palkonyán is várják a családokat, vasárnap délelőtt 10 és délután 4 óra között. A látogatók láthatnak próbariasztásokat, megtekinthetik a tűzoltók felszereléseit, a tűzoltóautókat, és a gyerekek akár a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. Nagyszabású gyermeknapi programokkal várják a családokat vasárnap Pécsett, a Zsolnai negyedben. A terület újra óriási játszótérré alakul át, ahol a központi téma idén az időutazás és a modern technológia lesz. Interaktív robotok, mesterséges intelligencia bemutató, helikopterszimulátor is látható és kipróbálható lesz. De nem maradnak el a látványos programok sem. Lesznek légvárak, óriás csúszda és ökolabirintus is. A programokról bővebb tájékoztató a Zsolnai negyed hivatalos oldalán érhető el. Országos tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt. A NÉBIH és a katasztrófavédelem azt közölték, bár a következő időszakban helyenként kis mennyiségű eső előfordulhat, ez nem változtat a tűzkockázaton. A tilalom értelmében tilos a tűzgyújtás bel- és külterületi erdőkben, az azok 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon, illetve a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és szintén tiltott a parlag és gazégetés. A részletekről a katasztrófavédelem oldalán lehet tájékozódni. Nagyszabású roadpoll akciót tart a rendőrség június első hetében. Országosan ellenőrzik a motorkerékpárral közlekedőket, írja a hatóság a police.hu. Az akcióban ellenőrzik a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát, a lámpák megfelelő működését, és az is cél, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Az akció június 1-e és 7-ek között zajlik majd.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: Úthelyreállítási munkák kezdődtek Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában. A kivitelezés miatt a Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborcz utcában pedig útszűkület van érvényben. A munkák miatt a Batchányi utca egyirányúvá vált. Folytatódnak a gázhálózati munkák a Péter utcában, egy szakaszon itt is teljes útzár érvényes. Bővítik az ivóvíz hálózatot, a kivitelezés miatt a rengeteg utcában teljes útzár érvényes, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. A meteorológusok előrejelzései szerint vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesen megnövekedhet a gomoly felhőzet, a Dunántúlon így térségünkben is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé élénk lehet, záporok környezetében akár viharossá is fokozódhat. Kora reggel 18, napközben maximum 28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A friss híreket követően folytatódik a Pécs Café Light izgalmas témákkal és nagyon jó zenékkel. A mikrofonnál továbbra is a főszerkesztő H. Horváth László. Hamarosan szól az újdonság Curtis-től a Fehér Rózsa, itt lesz velünk a Negrokán és a Kedavez, míg a Short Kelly Roland kezdi, ez már a Work.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék. Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Következő vendégem Pap Norbert, a PTM történeti földrajz professzora. Amiről beszélgetünk, az nem más, mint a Mohácsi csata, ami 1526. augusztus 29-én zajlott le, tehát idén lesz 500 éves. Mit tudunk ma biztosan a csata lefolyásáról, és melyek azok a részletek, amelyek még mindig vitatottak?
1: Nagyon sok részlet vitatott, tehát ami biztos az, hogy mi történt, tehát hogy egy meglehetősen nagy oszmán sereg érkezik ekkor Magyarországra, mint egy 80 ezer fő, és ott Mohácstól délre valahol egy nagyjából 30 ezeres, vagy közel 30 ezeres magyar sereg, vagy zömmel magyarokból, mellette a szomszédos országok népeinek fiaiból álló hadsereg párja őket, és hát megütköznek a csatának, az lett a vége, másfél-két órás küzdelemet követően, hogy az oszmánok egy elsöprő győzelmet aratnak, nagyon magas a veszteség, tehát 16-18 ezer katona esik el a magyar oldalon, és meghal a király is, az oszmán veszteségek csekélyek, az oszmánok tovább vonulnak néhány napon belül Buda felé, az ország középső részét végig fosztogatják, majd néhány hét múlva kivonulnak az országból. Tehát ennyi az, ami mondjuk így, hogy biztos. És hát a részleteket illetően sok kérdőjel van. Amikor 8 évvel ezelőtt Fodor Pál professzor úrral elkezdtünk ezen a kutatási projekten gondolkodni, akkor az volt a célunk, hogy tisztábban lássuk a helyzetet, mint ami akkor tűnt. Úgy gondolom, hogy sokat haladtunk előre, tehát a korszakot illető tudás is gyarapodott, tehát a Jagelló korszakot illetően is sokféle kutatás zajlott különböző kutatók bevonásával, és hát a csatát illetően is sokkal több részletre fény derült, sokkal több forrást sikerült használatba venni, mint ami addig látszott, és sok új technikát alkalmazva, sok új módszert alkalmazva a csata részleteiről is, hát sokkal többet tudunk, de azt nem állítom, hogy ne maradtak volna kérdőjelek, vagy ne lenne ezzel a kérdéssel kapcsolatban ma is vita.
0: Azt már tudjuk, hogy pontosan hol volt a csata?
1: A térség az Mohácstól délre, hát ahogyan a Brodalics István, a szemtanú krónikás leírja, nagyjából ilyen 8-10 kilométer távolságra volt. Arról van vita, hogy ez inkább a Duna felé, tehát a Mohácsi-síkságnak a keleti Duna felé eső oldalán, vagy inkább a nyugati felén, Majs falu környékén volt inkább. Nincsen olyan nagyon nagy távolsága kettő között egyébként, a jelenlegi két aktuális értelmezés között. Van egy Sátorhely falu környéki összecsapási elképzelés, ezt mi valljuk, mi ezt erre találtunk sokféle meggyőző bizonyítékot, mások úgy gondolják, hogy más kutatók úgy gondolják, hogy ez inkább Majs falu környékén volt. Mondom, a távolság nem nagy a két hely között, viszont a Sátorhely és a Majs között volt akkoriban egy megáradt patak, ez a Borza patak, ami ma már nem ott folyik, ahol egykor, és ilyen nagyon keskeny kis víz erecske, ami be van csatornázva. Akkoriban ez egy viszonylag széles, nagy árterű vízfolyás volt, egy ilyen mocsaras terület. Ez volt a kettő között, tehát vagy az egyik oldalán, vagy a másik oldalán kell a csatát keresni.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést itt a Pécske Félájtban.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM.
1: Vendégem továbbra is Pap Norbert, a PTM történeti földrajz professzora, témánk pedig a Mohácsi csata, aminek idén lesz az 500. évfordulója. Az utóbbi években jelentős régészeti feltárások zajlottak Mohács térségében. Mit árulnak el a tömegsírok a csata valós eseményeiről?
2: Többféle kutatás is zajlott. A tömegsírokkal kapcsolatban, tehát két tömegsír, az öt Sátorhelyfalu mellett megtalált tömegsírból került teljes mértékben feltárásra, kiemelésre, vizsgálatra. Ezek a vizsgálatok, amelyeket az elmúlt néhány évben végeztek a elsőn a Janus Pannonius Múzeumnak a régészei, illetve a Szegedi Tudományegyetemnek a kutatói. Ezeket érdemes a 1960-as évek elején, amikor az első két tömegsírt felfedezték, feltárták, illetve a 70-es évek közepén, amikor a további hármat feltárták és megvizsgálták, tehát azokkal együtt érdemes vizsgálni. Ugye ezeknek az értelmezése eredetileg úgy volt, hogy ez a csatatérnek az északi peremén voltak, ezek helyezkedtek el, ugye ezt alátámasztja azt, hogy az első tömegsír, amit megtaláltak, az egy ágyúállás alakját mutatja, tehát hogy valahol a harctérnek a részének gondolta annak idején a Pap László régész, aki ezeket megtalálta. Aztán gondolták a 70-es években, hogy ezek a magyar tábor, tehát a királyi tábornak a helyét jelzik, és a benne nyugvó katonák vagy személyek azok a királyi tábornak az őrsége, személyzete lehet, és újabban az merült föl, hogy ezek nem a csatatérben elesett katonáknak a temetőhelye, nem is a tábornak a személyzete, hanem a csata után két nappal, augusztus 31-én, amikor az oszmánok megünnepelték a győzelmüket, összeszedték a zászlókat, a vezérek fejeit kitűzték lándzsára, akkor az elfogott katonák egy részét, nagyjából 1500, de maximum 2000 embernek a fejét lecsapták, tehát lefejezték őket, és gulákba helyezték el a szultáni sátor előtt, ilyen kicsit bizarr ünneplés közepette. Tehát, hogy ezekben a tömegsírokban ezek a kivégzettek lennének. Hát erről is vita folyik. A gond az, hogy ezeknek a szegény áldozatoknak egy jelentős részének, sőt, a többségének megvan a helyén van a feje.

0: tömegsírokat illetően, hanem hát a csatatér más részeit illetően is vannak régészeti vizsgálatok, a mi kutatócsoportunk is egy másik helyszínen vizsgálódik, aminek szintén fontos szerepe van a csata értelmezésében.
1: Innen folytatjuk holnap a Pécske Félájtban.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Folyamatosan várom a közlekedés legfrissebb híreit, SMS Viber száma is a 30-as 889-117-es, hogyha bármi történt az utakon, megíratja nekem SMS-ben vagy akár Viberen keresztül. Folytatódik a hétvégi zenei maraton, rövidesen egy újdonsággal, szól a valódi a New Level Empire-től, előtte itt van Christina Aguilera.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Holnap a 3 órás időpontot követően folytatódik a Pécs Café Light újabb témákkal és izgalmas dalokkal. Most viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor a felelő szerkesztőtől, Ince Anitól, vagy pedig zenél Sean Paul barátunk, tőle szól a Vivi Burnin.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Pécsi aerobikosok busza szenvedett balesetet Pécs közelében ma hajnalban. Holnap akár 28 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Közlekedési balesetet szenvedtek a PSN ZRT aerobik szakosztályának sportolói. A gyerekek szombaton hajnalban bérelt busszal indultak Budapestre a Magyar Kupa második fordulójára. A buszon összesen 28-an utaztak, versenyzők, edzők, szülők és a jármű vezetője. A busz a hatos úton Hírt térségében eddig tisztázatlan okok miatt letért az útról és egy fának ütközött. A balesetben a busz sofőrje a helyszínen életét veszítette. Két gyermek súlyos, 21-en pedig könnyebb sérülést szenvedtek. A sérülteket a pécsi klinikákra szállították. A történtekre való tekintettel a klub aerobikosai nem vesznek részt a Magyar Kupa hétvégi versenynapjain. Önkormányzati támogatásban részesül a Pécsi Balett, miután a város közgyűlése a legutóbbi ülésén megszavazta az erről szóló előterjesztést. A döntés értelmében a társulat 5 millió forintos támogatást kap. A forrást a Pécsi Balett azért kérte, mert a terveik között szerepel a következő évadban egy rezidens ösztöndíjas női táncművész, egy tánckari tag és egy műszaki munkatárs alkalmazása. A támogatást a bérköltségekre fordítják. A döntés értelmében a pénzt legkésőbb június 10-éig egy összegben folyósítják. Június első napjaiban is folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. A NAV jelzései szerint a megye egész területén számíthatnak ellenőrzésre a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedők. Emellett kedden Berkesden keresik fel az üzleteket a revizorok, csütörtökön pedig Sásdon, a Rákóczi úti élelmiszerboltokban várható az érkezésük. A szakemberek vizsgálják az online kasszák alkalmazását, a számla és nyugtaadást, valamint az alkalmazottak szabályos bejelentését is. Balkezes átlövő érkezik a Carbonex Komlóhoz. A férfi kézilabda csapat a közösségi oldalán azt jelentette be, a 2003-as születésű Pintér Dániel a következő szezonban csatlakozik az együtteshez. Pintér Dániel a fővárosban született, a kézilabdázással Nagykanizsán ismerkedett meg, de játszott a Csurgó és a Nekad csapatainál is, majd 3 évet külföldön töltött, ez idő alatt Izlandon és Ausztriában fordult meg. Mostantól pedig a Komló sorait erősíti.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Úthelyreállítási munkák kezdődtek Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában. A kivitelezés miatt a Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborcz utcában pedig útszűkület van érvényben. A munkák miatt a Batchányi utca egyirányúvá vált. Folytatódnak a gázhálózati munkák a Péter utcában, egy szakaszon itt is teljes útzár érvényes. Bővítik az ivóvíz hálózatot, a kivitelezés miatt a Rengeteg utcában teljes útzár érvényes, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. A meteorológusok előrejelzései szerint vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesen megnövekedhet a gomoly felhőzet. A Dunántúlon, így térségünkben is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szél sok felé élénk lehet, záporok környezetében akár viharossá is fokozódhat. Kora reggel 18, napközben maximum 28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A friss híreket, információkat követően jön már is több mint 20 perc zene, 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. A mikrofonnál most még ebben az órában H. Horváth László. Hamarosan adom Whitney Houston 90-es klasszikusát, I'm Every Woman, előtte itt van Sean Paul és a Vivi Burnin.
0: 101 hét Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A friss híreket, információkat követően jön már is több mint 20 perc zene, 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. A mikrofonnál most még ebben az órában H. Horváth László. Hamarosan adom Whitney Houston 90-es klasszikusát, I'm Every Woman, előtte itt van Sean Paul és a Vivi Burnin.
0: 101 hét Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Holnap lesz a Városi Gyereknap a Zsolnai negyedben, a programok 10 órakor kezdődnek a Ginkó téri színpadon, a nap folyamán várható varázsóra megrázó kísérletekkel, élményzóna, kötélpark, pandani világa, állatsimogató, autóbussimogató, lufi hajtogatás és még kézműves foglalkozás is. Rövidesen jönnek az időjárás legfrissebb hírei, addig is velünk lesz 50 Cent, a Jazz Magaz, most pedig Tupac.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt.
3: Nem zörög a vihar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar. Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

sejt. Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a kárkád, Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa,

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Jönnek már is az időjárás legfrissebb hírei. Holnap reggel 17-18 fokra ébredünk, napközben a 28 fok a jellemző, és bizony jönnek a záporok, zivatarok. Hétfőn visszaesik a hőmérséklet, reggel 16, napközben a 23-24 fok a legvalószínűbb, körülbelül 3-6 mm-esőre számíthatunk, ráadásul feltámad a szél is. Kedden magas lesz az UV-sugárzás a 27 fokban, szerdán csütörtökön szintén marad a 27 fok záporokkal, zivatarokkal. Időjárás után hamarosan dalok, hiszen folytatódik a zenei maraton, velünk lesz majd Bája Lex a Schleppel és a Bababó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
0: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rófusz Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
0: Hogy hogyan függ össze a mesterséges intelligencia és a környezetvédelem, vagy éppen mi a zöld televíziózás, ezekről Urbán Ernő mesél a Pont Pécs Fesztivál AI szekciójában június 11 és 14 között. Jegyek a jegymesteren, a Kodály Központ és a Zsolnai negyed jegyirodáiban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Futballünnep Budapesten, kezdődik a BL döntő. Az építőanyagokat vizsgálják a fogyasztóvédők, több felé lehetnek ma zivatarok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ezekben a percekben kezdődik a BL döntő a Puskás Arénában. A labdarúgó bajnokok ligája fináléját most először tartják Budapesten. Az Arsenal és a PSG mérkőzésére több tízezren érkeztek a fővárosba. 4000 rendőr van szolgálatban, és a mentők is fokozottan biztosítják az eseményt. A város több pontján korlátozásokra, lezárásokra kell készülni. Közben egy életveszélyesen megsérült angol szurkolót keres a rendőrség. Délután vitték kórházba, miután elesett egy elektromos rollerrel. A BRFK közölte, hogy a férfi önkényesen távozott a kórházból, mert mindenképpen részt akart venni a meccsen, annak ellenére, hogy orvosi segítségre szorul. Zöldebb és olcsóbb energiát jelentenek az uniós források, erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László szerint új lendületet kaphatnak a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet. Rámutatott, az a cél, hogy a fejlesztések eredményét a családok a pénztárcájukon érezzék, emellett csökkenjen az ország ökológiai lábnyoma. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy mintegy 6000 milliárd forintos uniós forrás felszabadításáról állapodott meg az Európai Bizottság elnökével. Ez az összeg az éves hazai költségvetés mintegy 13%-a. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket és szerkezeteket, a redőnyöket, reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, balkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Letthegymászók vesztették életüket Alaszkában. Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsának közelében zuhant le a 7-tagú expedíció 4 résztvevője 5500 méteres magasságban, amikor kötélbiztosítással másztak egy hófötte hegyoldalon. Egyikük túlélte a balesetet, őt helikopterrel vitték el a helyszínről. Keleten több lehet a felhő, másutt egyelőre a napsütésé a főszerep. Később a Dunántúlon is beborul az ég, és elszórtan lecsaphatnak záporok, zivatarok, főképp északon. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt sokat süt majd a nap, délután felhők érkeznek, és helyenként eshet is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyed M21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
1: Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Zenga Puskás, zajlik a budapesti BL döntő. Sok gyerekhez jutott el a Happy Hét üzenete, zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést. Villányi Eszter vagyok. Zivatar veszély miatt adott ki figyelmeztetést holnapra több vármegyére a Hungaromet. Zalában és Vasban másodfokú, 8 másik megyében citromsárga riasztás lesz érvényben vasárnap. A Dunántúl nyugati és délnyugati részén is heves zivatarok alakulhatnak ki, viharos széllel és jégesővel. Néhol 80-85 kilométeres sebességgel is sűvíthet a szél az előrejelzés szerint, és a villámlás is veszélyforrást jelenthet. Az időjárásról bővebben a hírek végén. Zajlik a BL döntő a Puskás Arénában. A labdarúgó bajnokok ligája fináléját most először tartják Budapesten. Az Arsenal és a PSG mérkőzésére több tízezren érkeztek a fővárosba. A stadionon kívül is rengetegen követik a mérkőzést. A Hősök tere és környékén semleges szurkolói fesztivál zajlik. A rajongók külön helyszínt kaptak, az Arsenal drukkerei a Városligetben vannak, míg a PSG tábor az MTK Sportparkban. 4000 rendőr van szolgálatban, és a mentők is fokozottan biztosítják az eseményt. A város több pontján korlátozásokra, lezárásokra kell készülni. A BL döntő egyébként az év egyik legnézettebb eseménye világszerte. Sikeres volt a Happy Hét, a vízivást népszerűsítő kampány idén több mint 211 ezer gyerekhez ért el. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felhívásához 1500 intézmény csatlakozott. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. Első világháborús magyar hadifoglyok sírjai után kutattak Kazasztánban, egy szénbánya területén zajlottak a feltárások. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozói végezték a terület feltérképezését. Pontos adatokat nem találtak, de pár sírkövet jó állapotban leltek fel, így néhány hadifogoly név szerint is azonosítható. A fogolytáborról a hazai forrásokban nem volt felelhető adat, így kiemelt jelentőségűek a helyszíni információk. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Heves zivatarok miatt figyelmeztet a meteorológia. Fiktív számlákkal rövidítették az államkasszát, a budapesti BL döntőn a világ szeme. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zivatar veszély miatt adott ki figyelmeztetést holnapra több vármegyére a Hungaromet. Zalában és Vasban másodfokú, 8 másik megyében citromsárga riasztás lesz érvényben vasárnap. A Dunántúl nyugati és délnyugati részén is heves zivatarok alakulhatnak ki, viharos széllel és jégesővel. Néhol 80-85 kilométeres sebességgel is sűvíthet a szél az előrejelzés szerint, és a villámlás is veszélyforrást jelenthet. Az időjárásról bővebben a hírek végén. Zöldebb és olcsóbb energiát jelentenek az uniós források, erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László szerint új lendületet kaphatnak a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet. Rámutatott, az a cél, hogy a fejlesztések eredményét a családok a pénztárcájukon érezzék, emellett csökkenjen az ország ökológiai lábnyoma. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy mintegy 6000 milliárd forintos uniós forrás felszabadításáról állapodott meg az Európai Bizottság elnökével. Ez az összeg az éves hazai költségvetés mintegy 13%-a. Több mint 2 milliárd forint kárt okozó számlagyárak főszereplőit vonták ki a forgalomból a pénzügyőrök. Az összehangolt rajtaütésben 61 ruhás vett részt. 10 embert előállítottak, és a Szegedi Járásbíróság döntése alapján 5-öt már le is tartóztattak. A fiktív számlákat kiállító cégek áfa bevallást nem nyújtottak be, és az áfát sem fizették be az államkasszába. A hatóságok autókat foglaltak le, bankszámlákat zároltak, ezzel 1 milliárd 300 millió forintot sikerült visszaszerezniük. Futballünnep Budapesten. 10000 érkeztek az Arsenal Paris Saint-Germain labdarúgó BL döntőre. A sorozat történetében első alkalommal zajlik a finálé Budapesten a Puskás Arénában. Az esemény ideje alatt 4000 rendőr teljesít szolgálatot. A meccset követően is lesznek kísérő programok, egyebek mellett a Hősök terén, a Városligetben és az MTK Sportparkban. A BL döntő élő közvetítését 150 millióan nézik világszerte, de több mint 400 millió emberhez jutnak el valamilyen formában az esemény képei, beszámolói. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható, gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenki kielvezi a hétvégét, és remélem itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Az Alcazar kezd, ez a This is the world we live in. Ennyi.
2: Ez a Night Shift.

be nem marad nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok. A Biki, remélem jól vagytok, és tudom nagyon jól, hogy főleg a hölgyekhez kell most szólnom, hiszen az urak nagyjából még a tévé előtt vannak, és a BL döntött, vagy annak az összefoglalóját nézik, de így van ez jól, nincs ezzel semmi probléma. Egy a lényeg, hogy a legjobb zenék itt vannak, és már nyomom is őket. Jön most Stakabó és a Living It Up!

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, és remélem, hogy senki nem gondolt arra, hogy ki kéne mozdulni még a városba, vagy éppen autóval eljutni A-ból B-be, mert megmondom őszintén és nagy valószínűséggel így van, hogy nagyon, de nagyon nehezen tudtok majd bárhova is menni, hiszen a több százezer megérkezett szurkoló miatt hát elég sok lezárás van, meg terelés, és a többi, és a többi, és a többi, úgyhogy kitartás, nézzetek utána, hogy merre mentek, és a biztonság kedvéért tervezzétek meg az utat. Na meg persze hallgassátok a legjobb zenéket itt nálunk, jön a Westlife és az Uptown Girl.

nem kopik. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön az az ember, akiről példát kéne venni, mert nem a materiális dolgokat kereste, hanem azt, hogy boldog legyen, hogy nyugodt legyen, és mindenki élvezze az életet körülöttem. Szerintem már nagyon sokan tudják, hogy kiről van szó. Bob Marley érkezik a Jamin, egy kicsit felturbózva.

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most tőlem egy olyan háromszavas vers, ami mindent leír, hogy mi is pontosan az élet, és hogy hogyan is kéne kinézzen. A vers így szól: nincs semmi baj. Ez egy háromszavas haiku, a címe a három negatív szó, mert higgyétek el, hogy minden rendben lesz, és ezt hozza nekünk a Sweetbox is, ez az Everything's Gonna Be Alright.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egészségügyre és közlekedésre is jut az uniós forrásokból. Halálos buszbaleset történt Baranyában, hétfőtől a motorosok kerülnek fókuszba. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást a miniszterelnök. Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével tárgyalt tegnap. A forrás az éves hazai költségvetés 12%-ának felel meg. A pénz kohéziós alapból származó részét egyebek mellett közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális, környezetvédelmi beruházásokra, valamint a KKV-k fejlesztésére fordítják. Az uniós pénzek hazahozatalát kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik. Több komoly baleset is történt ma az utakon. Bicskénél tömegkarambol volt az M1-esen. 9 ember érintett a balesetben, a sérülteket ellátták a mentők. Reggel busztragédia történt a 6-os főúton Pécs és Hirt között. A pécsi sportiskola aerobik csapata utazott a Magyar Kupa második fordulójára a fővárosba, amikor a busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának csapódott. A sofőr a helyszínen életét vesztette, sokan megsérültek. A járműben 28-an utaztak, a mentők mindenkit kórházba vittek, könnyebb és súlyosabb sérülésekkel. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket és szerkezeteket, a redőnyöket, reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, balkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít hétfőn a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Például arra van-e rajtuk bukós isak és láthatósági felszerelés, megfelelő-e az abroncsok állapota, illetve módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Például megbuherálták-e a rendszámtáblákat, hogy gyorshajtás esetén ne lássa az azonosítót a kamera. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható, gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is meleg. Lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék 9 óra után is. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem nagyon jól telik az éjszakátok, vagy estétek, kinek hogy tetszik, és remélem itt vagytok velem, hogy a legjobb zenékkel búcsúzzunk a hétvégétől, és na kérem szépen a Black Eyed Peas nálunk, ez a Don't Lie.
0: Ez a Night Shift a Best.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jó párszor foglalkoztam már a következő dallal, és mindig, de tényleg mindig meglep az, hogy ez is maximum a harmadik, negyedik helyig jutott az amerikai chartlistákon, pedig mégiscsak a Red Hot Chili Peppersről van szó, és nekik az egyik legkomolyabb daluk érkezik, ami nem más, kérem szépen, mint az Under the Bridge.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és felteszek most egy kérdést. Vajon miért van az, hogy mindig, de minden egyes alkalommal szenvedünk, hogyha véget ér egy kapcsolatunk, legyen jó vagy rossz, egy idő után elkap minket az az érzés, hogy ja Istenem, mennyire hiányzik, ja Istenem, jaj de jó volt, és a többi, és a többi, és a többi. Pedig nem kéne, hiszen vagyunk 8 milliárdan a Földön, úgyhogy szerintem mindenkinek megvan a párja, akivel egymásnak teremtette a sors. Na de mindegy is, jön most nálunk Sophie Alice Baxter, ez a Get Over You. Nagyjából erről énekel.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy kis diszkó hangulat, amit a Shakedown prezentál nekünk, és hát nagyon elkapták annó a srácot. Szó szerint úgy érzem, hogy be van dajarolva a hajam, trapéznadrágban vagyok, és egy olyan ingben, ami nagyjából a köldököm, mint ki van gombolva. Ez kérem szépen az At Night.

0: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és úgy néz ki, hogy ma eléggé a kapcsolatokkal foglalkozunk, hiszen jön most Brandy és Monika, és a The Boy Is Mine. Két csaj egy csávóra hajt, de valójában nem nagyon tudnak megegyezni rajta. Ennye be, ennye.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named... You know his name.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. A Paris Saint-Germain nyerte a budapesti BL döntőt. Az utolsó negyed évben már jöhetnek az uniós pénzek, több felé számíthatunk zivatarra. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Másodszor is felért a csúcsra a Paris Saint-Germain. 11-es párbajjal végződött a labdarúgó bajnokok ligája döntője a Puskás Arénában. A PSG megvédte címét az Arsenal elleni mérkőzésen. A rendes játékidő 1-1-el zárult, végül a hosszabbításban sem jutottak dűlőre a csapatok. A kupa sorsát 11-esek döntötték el. A budapesti BL döntőre 10 000-ek érkeztek a magyar fővárosba. Az élő közvetítést milliók követték világszerte. Az utolsó negyed évben kezdődhet meg az uniós helyreállítási alap forrásainak kifizetése. Erről a pénzügyminiszter posztolt közösségi oldalán. Kármán András rámutatott, a Brüsszelben született megállapodás szerint 16,4 milliárd euró válik elérhetővé, ha Magyarország augusztusig teljesíti a vállalt mérföldköveket. Kifejtette, a nagyságrendileg 6000 milliárd forint, a jelenlegi magyar költségvetés közel 13%-a. A megállapodás több ezer milliárd forinttal növelheti Magyarország költségvetési mozgásterét, és új lehetőségek nyílhatnak beruházások és fejlesztések finanszírozására is. Több komoly baleset is történt ma az utakon. Bicskénél tömegkarambol volt az M1-esen. 9 ember érintett a balesetben, a sérülteket ellátták a mentők. Reggel busz tragédia történt a 6-os főúton Pécs és Hirt között. A pécsi sportiskola aerobik csapata utazott a Magyar Kupa második fordulójára a fővárosba, amikor a busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának csapódott. A sofőr a helyszínen életét vesztette, sokan megsérültek. A járműben 28-an utaztak, a mentők mindenkit kórházba vittek könnyebb és súlyosabb sérülésekkel. Letthegymászók vesztették életüket Alaszkában. Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsának közelében zuhant le a 7 tagú expedíció 4 résztvevője 5500 méteres magasságban, amikor kötélbiztosítással másztak egy hófötte hegyoldalon. Egyikük túlélte a balesetet, őt helikopterrel vitték el a helyszínről. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is melegebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha már ma BL döntő volt, akkor simán mondhatom azt, hogy fél idő, pontosabban vége az első fél időnek, és indul a második, felfrissülve és nagyon komoly zenékkel betárazva. Robbie Williams kezd most nálunk, ez a Road to Mandalay.
2: Ez a Night Shift.

0: világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és ilyenkor szoktuk megnézni, hogy kinek és mikor van névnapja, kit mikor kell felköszönteni. Én azt mondom, hogy vágjunk is bele, holnap Angéla és Petronella névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Máriákat, a Matildokat, és kérem szépen a Villőket, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz, mindenféleképpen holnap reggel az legyen az első dolgod, hogy felköszöntöd. Ennyi, én szóltam. Most pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel, jön Adamski és a Killer.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: A legjobb zenék minden nap.
0: Minden nap.
2: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő hölgy lehet, hogy olyan, mint az alma. Kívülről gyönyörű, szép, minden rendben van vele, viszont amikor az ember beleharap, akkor vagy kásás, vagy savanyú, vagy mit tudom én micsoda. És hát Jennifer Lopez szerintem pont ilyen, mert nemrég felkerült róla egy elég kemény és egy elég komoly képsorozat. Nagyon csinos, nagyon rendben van, csak hát nagyjából lehet, hogy annyira nem jó fej, mert nem marad meg mellette egyetlen egy férfi sem. Hát így járt sajnos. Náluk viszont jön és érkezik a Get Right On!

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az az úriember, aki maga mögé utasította ezzel a dallal DMX-et, Eminemet, Jay-Z-t, és még sorolhatnám, ő nem más, mint Nelly, és jön a Hot in Here.
1: So hot in here.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 11 óra előtt pár perccel szerintem pont itt az idő, hogy egy picit lelassuljunk, és ez Whitney Houston jön segítségre, hiszen jön a My Love Is Your Love.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és hát elérkezett az utolsó óránk, úgyhogy nagyon örülünk ennek is, hiszen nem sokára itt van a nyári szünet, mondjuk annyira nem, de a jó idő az garantált, és a legjobb zenék is a Flower Power kezd.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy csodás szombat éjszakát kívánok mindenkinek. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy elmondjam, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na vágjunk is bele! Reggel 19 fokra ébredünk, nagyon jó, és 30 fok lesz napközben, az is nagyon jó, viszont a biztonság kedvéért elszórtan záporok és zivatarok várhatóak, ez az egy kicsit belerondít, de attól függetlenül talán nem olyan vészes. Egy viszont biztos, hogy a legjobb zenék itt vannak, és azok gyógyírek mindenre. Most például jön Sheryl Crow, és az All I Wanna Do.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, nincs úgy néz ki szombat meg vasárnap éjszaka Avril Lavigne nélkül, és ez most is így van, hiszen jön tőle a Skater Boy, úgyhogy én azt mondom, hogy szépen deszkázzunk tovább!

Best FM a legjobb zenék, nem elfelejteni, hölgyek, urak, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok nagyon jól, ezt kell megkeresni, ezt kell lecsekkolni, végiggörgetni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor mindenféleképpen belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és mivel megyünk tovább a folytatásban, hát Britneyvel, aki azért már látott szebb napokat is, jön tőle a Stronger.

Ezt FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Azt meg pláne, hogy holnap este jöttök vissza hozzám. Addig is mindenkinek egy csodás éjszakát, szép álmokat és minden más jót. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen